0: Come on.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000 vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen önt feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Angol nyelvből érettségiztek a diákok. Razzia volt a villamosokon. Csodafagyikkal készülnek a cukrászok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az angollal folytatódott az írásbeli érettségi. 74 ezer tanuló maturált. Középszinten a vizsga első, szövegértési feladatokat tartalmazó részében, egyebek mellett a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, az angol Roald Dahl íróval, forgatókönyvíróval, illetve a francia impressionista Claude Monet festményeivel összefüggő szövegekkel kellett dolgozniuk. A nyelvhelyességi feladatlapon többek között egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál és új-zélandi szokásról szóló szöveg, vagy egy kifejezés nyelvtanilag helyes alakjával volt szükséges kiegészíteniük. Ma német nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Több mint 81 ezer utast érintő razzia Budapesten. A BKK és a rendőrség munkatársai összehangolt akcióban a forgalmas tömegközlekedési járatokon dolgoztak, és az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták az utazási jogosultság vizsgálata mellett. A szabályszegőket kizárták az utazásból. Az egyenruhások csak nem 150 embert igazoltattak, 6 embert elfogtak, egyet kábítószer birtoklása, 3-at körözés, 2-t pedig garázdaság miatt. Egy ember hangoskodott, ezért előállították. Elkapták az ukrán adathalászokat, már vádat is emeltek ellenük. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség börtönt kért velük szemben, mivel az elkövetők majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar áldozatot. A 25 és 33 éves tettesek megállapodtak abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártya adatokat szereznek meg. A cél az volt, hogy ezekkel visszaéljenek. Magyar orvosi a rangos nemzetközi elismerés. Óvári Csaba, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház főigazgatója nyerte el a Stroke Ellátás nemzetközi Spirit of Excellence díját idén. A kitüntetést olyan vezetőknek és egészségügyi szakembereknek ítélik oda, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségének fejlesztéséhez. Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, víst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az akadémia. A meghirdetett jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. A szervezet küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak védelme és érvényesítése, valamint a jóllétüket szolgáló projektek megvalósítása, egyúttal a gyermekjogi ismeretek terjesztése. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. A pénzbeli felajánlásokat az MTA Államkincstári bankszámlájára vár. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mind a mellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Testvérdrámát láthat a közönség, Nem én vagyok címmel, ami a kínai származású író, rendező, producer Chang Kö első nagyjátékfilmje. Az alkotás egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. A magyar tengeren való környezetszennyezés csökkentését sürgetik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vízi jármű tulajdonosa a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a hajóját. Vasas Gábor szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Kiemelte, a tó növekvő használata és a klímaváltozás együttesen olyan helyzetet teremtettek, amelyben a korábban elfogadott vagy elnézett gyakorlatok már nem folytathatók tovább. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. Az eső hiánya földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi zivatarokban is.
4: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a Velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
5: Az a legnagyobb probléma, hogy a személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag ugye egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Tehát én pont elkezdtem használni ilyen technológiákat, és egy képből, egy 2022-es képből gyakorlatilag egy olyan durva deepfake videót csinált, amivel bármit el tudtam mondatni vele. És hogy ezek ilyen rémisztő technológiák, de igazából nem az a kérdés, hogy ezt kik használják, hanem hogy a felhasználók már nem tudnak különbséget tenni, ugye real vagy fake videó között. Itt bekapcsolódik a filozófia, és mint filozófia PhD hallgató, ezt ugye rengetegen kutatják ezt a területet, ugye az AI által generált deepfake videó, szintetikus média tartalmakat, és ez nincs egy ilyen egységes állásfoglalás. Tehát szerintem ott lehetne megfogni, hogy egészen addig etikus a felhasználása, amíg ugye saját magadról készíted el. Tehát lehet, hogy be lehetne hozni egy ilyen szabályt, hogy csak azt használja fel ugye másnak az arcképét, a képmását, aki nyilvánvalóan ugye használja. Tehát, hogyha én magamról egy digitális ént készítek, egy digitális Dr. Tóth Judit Lenkét, akkor az rendben van, és én arra célra használom ezt fel, hogy mondjuk edukáljam a követőbázisomat. Nyilván ugye tájékoztatom róla a társaságot, hogy ez deepfake, vagy hát ugye ez igazából AI által generált szintetikus médiatartalom.
1: Felhős, olykor napsütéses időnk van, lehűlt a levegő, mindössze 24 fokot mérhetünk délután, mérsékelt marad a légmozgás. Holnap, kora reggel a délkeleti határhoz közel, kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok, május 8-án pénteken, kezdjük együtt a napot, és ébredj velem, énekli nem sokára Berry, de csak Timbaland és Carrie Hilson után. jön a The Way I Are, és jöhet üzenet, Viber üzenet, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt. 4 perc múlva 4:07. Jó reggelt! Sok boldogságot a névnapos Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, már is 8-a van, péntek, Mihály napja, illetve a Nemzetközi Vörös Kereszt napja, ezen kívül a Győzelem napja Európában. Sok országban ma ünneplik a II. Világháború befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben. És bár nemrég arról szóltak a pletykák, hogy lehet elválnak, lehet, hogy volt valami kis konfliktus, vagy talán nagyobb, elásták a csatabárdot, ha már háború, ugye? Blake Shelton és Gwen Stefani, az amerikai álompár következik. Nobody but you a besten. Jó reggelt! Don't have to leave this town to see the world.

0: Best FM a legjobb zenék. A péntek reggel sok helyen párával indul, 7-13 fok van, napközben 20-26 fokot mérhetünk, napos felhős idő, egy-egy utó záporral, főleg keleten. Erre készülhetünk, na de hogy mi vár ránk hétvégén, az is kiderül mindjárt, rögtön fél hét. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hamarosan folytatjuk, méghozzá Calabriában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Best FM-en.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact?

Best FM, a legjobb zenék a péntek sok helyen indul párával. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok főleg már csak keleten, északkeleten alakulhatnak ki. Most 7-13, napközben 20-26 fok között alakul a maximum. Holnap is hasonló időnk lesz, de már egy fokkal melegebb, 22-27 fok. És ha minden igaz, a hétvégén vasárnapig érkezik a legtöbb napsütés, bár akkor is lehetnek fátyolfelhők az égen, és egy-egy futózápor sem kizárt, akkor már 23-28 fokig melegszik a levegő. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Szapridó oldala, ez a Baja Baja Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sokak szerint, és egyébként osztom ezt a véleményt, minden fejben dől el, még ha egy kicsit rosszabbul is indult a nap. Mosolyogjunk, attól tutira jobb lesz. Jön majd Lily Allen és a Smile hét után, és Subbase Monster is. +20 55 55 155 telefon SMS Viber számunkon. Lehet ünnepelni a Mihályokat, a szülinaposokat és a közlekedési hír van, az is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ritkán bukkan fel idehaza a hantavírus. A héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrség. Inkább keleten jöhetnek ma záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egyik közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Kitartást a hét utolsó munkanapjához. Május 8, péntek, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Király Viktor, aztán nem sokára a börtönt megúszó Britney Spears, és Shania Twain is énekel ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.

Rest FM, a legjobb zenék, jó reggelt, az év 128. napja van, május 8. péntek, a magyar kézműves fagylalt napja, ugye, hogyha római számmal írjuk a májust, az 5. hónapot római 5-össel, az egy V betű, rajta pedig a 8-as két gombóc fagyinak felel meg, na hát ezért ez a dátum hasonlít a legjobban a fagyira. A mai a magyar fagyi nap, ilyenkor egy csomó helyen féláron adják a kézműves fagylaltot, sokan jótékony célokra is juttatnak az e napon szerzett plusz bevételekből, illetve reméljük idén is sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára fagyit, és ha fagyi, akkor öröm, boldogság, mosolygás. Smile címmel Lili Ellen dala folytatja a péntek reggelt.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Let's go, girls.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz a reggeli párát követően, ami itt-ott tapasztalható. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő, és keleten, észak-keleten egy-egy futózápor még ma is előfordulhat. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. 7:30 után Will Smith-szel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenik.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lehet most online ügyet intézni az MVM-nél. Több mint 30 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a spanyol hatóságok. Ma már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóraállást is be lehet diktálni. Ma van a Magyar Fagylalt napja. A cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása volt egy hétvégi akció eredménye. A hatóságok több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le egy teherhajón az Atlanti-óceánon. A kábítószert valószínűleg kisebb motorcsónakokkal akarták elvinni a különböző célállomásokra a Sierra Leone-ból Líbiába tartó járműről. A bíróság az ügyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba. Köztük van az a 6 fegyveres is, aki az elrejtett drogot őrizte a hajón. A bálákba csomagolt kokain átszámítva mintegy 290 milliárd forintot érhet. Komoly károkat okoztak a viharok és tornádók az amerikai Mississippi államban. A forgószél szerdai jel lakott településeken is keresztül vonult, épületek százaiban okozott kárt. Többen megsérültek, egy egyéves gyerek pedig eltűnt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 8-án, pénteken. Sok boldogságot a Mihályoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Pontosan 100 éve ezen a napon született Sir David Frederick Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője.
1: A földön élő összes rovarfaj 80%-a az esőerdőben él.
0: 1943-ban a mai napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja. Gyere, 75 éve ezen a napon született Philip Bailey, az Earth, Wind and Fire énekese. Május 8 megszületett az ausztrál Darren Hayes, a Savage Garden egyik fele. És 1953-ban ugyanezen a napon született Alex Van Halen, holland-amerikai zenész, a Van Halen dobosa. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, sajnos van egy komoly baleset az M0-áson, ami miatt 7-8 kilométeres a torlódás. A pontos helyszín pedig az M2-es csomópont után a Megyeri híd felé vezető oldalon. Már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik. Aki tud, kerüljön, jó utat, kitartást kívánok. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán pedig bemutatjuk.
2: Elnöki ügy.
1: Jön például a Well Hello és az Apu Vedd Meg, és itt lesz az Everything But The Girl is. Like 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Németből írásbeliznek ma az érettségizők, több mint 400 áruházban gyűjtenek tartós élelmiszereket a rászorulóknak. Napos meleg kora nyárias idő várható hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000-en vizsgáznak. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Sport, gasztronómia és szórakozás találkozik hétvégén a fővárosi Kincsen Parkban. A Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show már ma délután elkezdődik. Kora este az ügetők nyitják meg a verseny hétvégét, holnap az agarak és az ügető lovak, vasárnap a telivérek lépnek pályára. Lesz női amatőrhajtó Európa bajnokság és tacskó verseny is. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok színesítik. Egy kis lehűlés után visszatérhet majd a meleg. Jönnek a részletek a várható időjárásról. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Beyoncé-tól, akinek igazi családi esemény lett a Met Gála, ugyanis ezúttal elkísérte őt férje Jay-Z, valamint 14 éves közös lányuk Blue Ivy is, aki kiköpött anyukája, annyira hasonlít rá. Szól már is az If I Were a Boy, 4 lassan 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Most már 10 kilométeres a dugó az M0-áson a Megyeri híd felé. Nem sokkal a híd előtt történt baleset, valaki a szalagkorlátnak hajtott, egy sáv járható, és már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik, sőt Dunakeszin a 2-es főút is beállt picit. Aki tud, kerüljön, jó utat, 0620 55 55 155. A Waka Waka után jön a Dai Dai. Shakira egyébként a foci VB-k királynője is lehetne akár, hiszen már másodszor kérték föl, hogy elénekelje a futballvilágbajnokság hivatalos dalát. Ugye emlékszünk a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a Waka Waka című dalra, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Az idei amerikai foci VB hivatalos dala a Dai Dai címet viseli, és valahogy így szól.
1: This time for Africa, waka waka, hey, hey.
0: Hát ez ugyanaz a dal, csak átírták a szöveget. Loka Hess szól most a kolumbiai énekesnőtől. Egy perccel 8:45 után itt a Besten. Jó reggelt!

Rádió FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján kellemes májusi időnk lesz. 20-26 fok közötti maximummal. Napos, gomoly felhős idő, csapadék nélkül. És hogy milyen időnk

0: lesz a hétvégén, az is kiderül nem sokára a hírek végén. Részletes időjárás jelentés, aztán a diszkó korszakot idézzük meg a Stars on 54-ral. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a héten a rendőrség. Több hullámban érkezhet majd a májusi eső, ma egyébként már csak néhány helyen jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszály helyzet. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Rest FM, a legjobb zenék, a legszebb karácsonyi ajándék Bryan Adams rajongóknak, maga a kanadai sztár, hiszen december 16-án, nem sokkal karácsony előtt, újból Budapesten koncertezik. Ő folytatja a péntek reggelt a Cloud Number 9-nal, és jó hírek, visszatér a napsütéses, kellemes, nyárias idő a hétvégére. Már ma is többször bújik elő a nap a felhők mögül. Jelentem itt a fővárosban per pillanat süt, 20-26 fok, esni nem nagyon fog már.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Soulsearcher, can't get enough. Ha nem volt elég, van még ott, ahonnan ez jön.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
0: Köztük az ezredforduló ikonikus Backstreet Boys slágere. És itt lesz majd a repülők is. telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
11: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
12: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
13: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
14: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
15: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
16: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
17: Ma van a Magyar Fagylalt napja. Komoly pusztítást végeztek a tornádók Mississippi államban. Itthon ma már naposabb és szárazabb időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóraállást is be lehet diktálni. Ma van a Magyar Fagylalt napja. A cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
18: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
17: Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása volt egy hétvégi akció eredménye. A hatóságok több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le egy teherhajón az Atlanti-óceánon. A kábítószert valószínűleg kisebb motorcsónakokkal akarták elvinni a különböző célállomásokra a Sierra Leone-ból Líbiába tartó járműről. A bíróság az ügyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba. Köztük van az a 6 fegyveres is, aki az elrejtett drogot őrizte a hajón. A bálákba csomagolt kokain átszámítva mintegy 290 milliárd forintot érhet. Komoly károkat okoztak a viharok és tornádók az amerikai Mississippi államban. A forgószél szerdaijel lakott településeken is keresztül vonult, épületek százaiban okozott kárt. Többen megsérültek, egy egyéves gyerek pedig eltűnt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Szép jó reggelt, 5 perccel múlt 9, május 8, péntek, Mihály napja és a Magyar Fagylalti is. Örülök, hogy együtt indítjuk a napot, örülök mindenkinek, aki itt van. Glad You Came, szól mindjárt a The Wanted dala, előtte még TLC, repülők, most pedig Junior Jack nyitja az órát a Stupid Disco-val. 20 55 55 155 telefon SMS Viber, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Jazz FM a legjobb zenék. Ilyen és ehhez hasonló tempójú és hangulatú R&B slágerek szólnak majd mixben. Ma is és holnap is az R&B napja a Nightshipben a szombat. A héten viszont Slim Fit duplázik, úgyhogy ma 6 és 8 között és holnap is White Boy, illetve Slim Fit hozza mixben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerek.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között, a terelésben majd Bicske és Biatorbágy között is erős a forgalom, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni, valamint a kamionok is saraszolnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Munkavégzés miatt lassabb az M3-as is Budapest felé Mogyoród térségében, illetve Bagnál a határ felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és 2-szer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szállodai recepciós pultot cserélt a mikrofonra és gitárra Colby Kelly. Bubbly című dalával indul a délelőtt utolsó órája. Hello! Jó munkát, jó utat, 5 perccel múlt 11. május 8-a, mai dátum péntek van. Sok boldogságot a Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Beste!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: talán még megismersz.
1: Best FM a legjobb zenék a Fats & Small Feel Good himnuszával. 3,5 perccel kerülünk közelebb a hétvégéhez. Május 8, péntek. A hétvégén csodás idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, sportoláshoz, grillezéshez. Úgyhogy használjuk ki.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben, majd távolabb Bicske és Biatorbágy között is. Az erős forgalom miatt lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. A kamionok is araszolnak, vagy csak állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot válassza. Dolgoznak az M3-ason is, Mogyoród térségében Budapest felé, Bagnál pedig a határ felé vezető oldalon. A kiépített tereléseknél ott is lassulás alakult ki, valamint időszakos torlódásra is számítania kell a közlekedőknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Király Viktor Szóló című dalával Majoros Rita indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor is. Max M. Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Oltal merek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, a vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál, sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
9: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából, szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
8: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Csodás délután, kellemes pénteket, sőt, most már lassan azt mondhatom, hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát. Isteni zenéket pakoltam be. Nem csak ebbe az órába, hanem a következő hatba. A legeslegjobb zenékkel, mint például a Kossinnal és a Hájgyóval tölthetjük a következő perceket. Király Viktor pedig indítja a délután.
11: Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Vesztefem a legjobb zenék. Csodás délután, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy sokan már elindították a hétvégét, és mondjuk menet közben hallgatják a Vesztefemet, amikor is éppen a Balatonra tartanak, vagy szimplán csak haza a munkából is kikapcsolódnak. Azt is remélem, hogy sokan Vesztefemet hallgatnak, és egész hétvégén itt tesznek. Én egyébként holnap is és vasárnap is jövök majd reggel, úgyhogy én fogom önöket ébreszteni, de most még azért maradjunk a péntek délutánban. Mindjárt jövök a napkérdésével, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, de főként és főszerepben a legjobb zenékkel, azokkal a felejthetetlen slágerekkel, amiket tinédzser korunkban mondjuk a diszkóban hallgattunk, mint a Black Attack és a Heartless. Ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Most már nagyon sokan vannak az utakon, úgyhogy amint kapok közlekedési infót, már mondom is. A legutóbbi az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, úgyhogy hát plusz menetidőben mindenképp kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is. Valamint a kamionok is arra szólnak, vagy állnak a külső sávban, ezért, aki teheti autóval, az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nem csak az M1-esről, bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, ha ma is gondol rám, és gondol a többi utasra is, és elküldi, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a Monte Carlo, egy isteni dal, így az óra végéhez közeledve. Pár percünk van, délután egy óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Christina Aguilera. És jön a New Level Empire is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
8: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szívjuk magunkba a tavasz örömét, Budapesten járjuk be a magyar fővárost, és töltödjünk fel a szabadban. A kellemes tavaszi időjárásban nincs is jobb, mint biciklivel felfedezni Budapestet. Tekerjük körbe a fővárost, és érezzük a szél suhanását az arcunkon. Guruljunk végig a Dunaparton, a Kiskörúton, vagy az Andrássy úton, és élvezzük a város vibráló energiáját. Vagy a Margit-sziget kedves bája biztosan elvarázsol minket. Egy valódi oázisra készüljünk a város szívében. A Margit hídról könnyen megközelíthető szigeten számos program lehetőség vár ránk. Sétáljunk egyet a japán kertben, nézzük meg a régi kolostor romokat, vagy látogassuk meg a mini vadaspark lakóit. Na de a Dunaparti séta kihagyhatatlan program tavasszal a magyar fővárosban. Ha például a budai oldalon megyünk végig, akkor a Batthyány térről tökéletes képet lőhetünk a parlamentről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozata Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
10: 200 iskola jelentkezhetett azért, az iskolások náluk, itt 51 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
9: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cella információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Akkor rádiózzunk együtt ebben az órában is. Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is, most már lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jöhet a délutáni kávé, ahogy az lenni szokott, és mellé a Savage Garden. Itt lesz a To the Moon and Back, hamarosan Krisztina Aguilera is jön, nem sokára felteszem a napkérdését, de előtte Olly Murs-szel nyitom az órát. Dance with me tonight.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a napkérdését, ami talán az egyik legtökéletesebb péntek délutáni kérdés, mert hogy elengedhetjük a fantáziánkat, még akár munkaidőben is. És gondolkodhatunk arról, mi lenne számunkra az álommunka. Na de itt nem arra gondolok, hogy én mondjuk, ha nagy leszek, fogorvos leszek, hanem mondjuk olyasmi álommunkákra, mint hogy egy ötcsillagos szálloda tesztelője lennék, vagy éppen, nem is tudom, filmeket tesztelnék, legókat raknék össze, hogy ez mennyire megy. Biztos, hogy vannak ilyen munkák, csak valahogy valószínűleg nagyon nehéz a közelükbe kerülni, de azért igazán álomszerűek, vagy mondjuk csokoládétesztelő, vízi csúszda tesztelő, szóval ilyesmikre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek az álommunkák, az álomfoglalkozások, mellé pedig álomjó zenék itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc, úgyhogy érkezik Sasha és az I Feel Lonely, most pedig az Ace of Base és a Cruel Summer a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávzárva is van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő többlettel kell számolni, ez már tuti. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és felhajtás is, valamint a kamionok is arra szólnak a külső sávban, úgyhogy aki teheti, válassza az átterelt sávot. A komáromi csomóponttól pedig az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide megírja. Jött egy info a Krisztina körútról is, Budapestről, hogy baleset történt a Városmajor utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék, mint a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: vagy éppen a jetlag és a nincs lehetetlen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
5: Oltalmerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
7: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
8: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
9: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
10: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
11: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
12: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter, van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot, napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
13: az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
12: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
15: Vannak azok a pillanatok, amikor csak fogjuk a délutáni bögre kávénkat, én most ezt teszem egyébként, és csak iszogatjuk, kortyolgatjuk, és közben jó zenéket hallgatunk. Na most ez egy ilyen pillanat így 4 perccel 2 óra után, amikor is egy igazi klasszikus érkezik, ami jó hangulatot hoz. Nem más, mint a Gossip és a Moving the Right Direction. Szép délutánt mindenkinek!
14: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse Sir David Attenborough-t, hiszen a mai napon ünnepli 100. születésnapját, minden idők legkedveltebb természetfilmese, ami már csak amiatt is jelentős, mert hogy a Föld jelenlegi lakosságának kevesebb, mint 0,3%-a érte meg ezt a kerek évfordulót. Az évek múlásának azonban ugye, hát van egy olyan járuléka is, hogy a legtöbb társasjáték és különböző játékon ugye úgy van feltüntetve, hogy mondjuk 0-tól 99 éves korig, vagy éppen 5-től 8-tól 99 éves korig, és hát ugyebár ez a Legóval is így van, úgyhogy sok cikk megjelent, hogy hát David Attenborough innentől kezdve hivatalosan sem legózhat már. Aztán néhány órával ezelőtt a Legó kitette a közösségi oldalaira azt, hogy boldog születésnapot kívánnak Sir David Attenborough-nak, és egy olyan szöveggel jelentették meg azt a bizonyos Legót, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot, és egy ilyen 100 pluszos kis cetlit ragasztottak, vagy címkét raktak erre a bizonyos Legóra, úgyhogy hivatalosan sem kell abba hagyni a játékot a legózás David Attenborough-nak. A lényeg pedig az, hogy Isten éltesse a kedvenc, vagy a legkedveltebb természetfilmest önöknek. Mi a legjobb emlékük vele? Mi az, amit szívesen néztek tőle? Én nagyon szerettem hallgatni egyébként azt, ahogy ő mesél. Gyerekkoromban még nem nagyon értettem, aztán ahogy egyre idősödtem, egyre érdekesebbé vált egyébként, és szerintem egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd utáni lazítós programnak egy jó kis David Attenborough természetfilm nem, nincs is jobb. Úgyhogy Isten éltesse néhány isteni zenével itt a Best FM-en. Janet Jacksonnal megyek mindjárt tovább, jön a Together Again, itt lesz majd a Madhouse is, most pedig a Backstreet Boys rázza fel a délutánt, gyere Get Down. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nóri írt egy üzenetet a Kőbányai útról, hogy baleset történt, méghozzá az Orci tér előtt, úgyhogy ott kell figyelni, egy kicsit dugóra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Grébics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ez okoz fennakadást. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán, Nagykereki térségében még korábban az M35-ös felé, a 240-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok az útinfókra. Mindenkinek jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Megvan az új igazságügyminiszterjelölt. Baj van a Pernis Bassóival. Bringás kampány indult, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyminiszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségről. Azt közölte, nem szerette volna, hogy mivel ő Magyar Péter sógora, ez árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny Tugó brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával elnevezésű termékeket vetették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőségmegőrzési ideje. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Felhős, olykor napsütéses időnk van, lehűlt a levegő, mindössze 24 fokot mérhetünk délután, mérsékelt marad a légmozgás. Holnap, kora reggel a délkeleti határhoz közel, kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is izgalmas zenék, szép délután, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na hozom is az izgalmas zenéket, mint például Eni Kamozi és a Here Comes the Hot Stepper. Itt lesz majd az Ári Mafia is, és a Volt egy álmom, jön majd Gabriel és a Dreams. Hamarosan a kalendáriumot is hozom, előtte még Sean Paul-lal táncolok.

0: Már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Most már május 8-a van, amikor is a Mihályok a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, de a Gézák, Győzők, Péterek is ott vannak azért a naptárban. Úgyhogy, ha úgy érzik, ma ünnepelnék névnapjukat, csak tegyék meg, legyenek boldogok. És a születésnaposokat, évfordulósokat is Isten éltesse. 100. születésnapját ünnepli ma David Attenborough természettudós dokumentumfilmes. 81 éve a mai nap a győzelem napja, az európai hadszíntéren véget ért a II. Világháború. 51 éves ma Erik Iglesias énekes. Ma van a Vörös Kereszt napja, már 1860 óta, pontosan a mai napon, és a Magyar Fagylalt napja is ma van, úgyhogy hozzom majd a részleteket a mai napi akcióról, meg hogy hogyan is lehet ma féláron fagyit nyalni. Egyébként ma van még a nemzetközi zoknimentes nap és a szamarak világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, nyugodtan írjanak vagy hívjanak. Nénikám Mozi pedig már itt van, hogy szórakoztasson minket a folytatásban. Egyszerűen imádom. Ez is tipikusan az a dal. Lehet, hogy az embernek fogalma sincs arról, hogy miről szól, de valahogy ez minket nem is érdekel. Feldobja a délutánt, a munkaidőt is. Úgyhogy Nénikám Mozi, Here Comes the Hot Stepper, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Gyöngyi írt egy üzenetet Budapestről, hogy a Határút Gyáli út kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell figyelni. És sokan elindultak hazafelé a munkából, úgyhogy ott azért egy kisebb dugóra is kell számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé a Gribics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ott is figyelni kell. Erős a forgalom az M3-ason, úgyhogy torlódik a kocsisor a határ felé Mogyoród és Bag között, hosszabb menetidővel számoljanak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én így számolok az önök üzeneteivel, ha látnak valamit az utakon, írjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi lenne az álommunka. Na de itt olyasmire gondolok, mint fagyi tesztelő, vagy éppen szállodai szoba tesztelő. Azt írja Petra, hogy az álommelóm egy luxus szállodai ágy tesztelő lenne. Egész nap csak azt mondanám, ez a matrac túl kényelmes. Aztán írt Zsófi is, hogy kutya menhelyi, kutya simogató lenne főállásban. Tök jó lenne fizetésért játszani velük egész nap. Máté Lego építő lenne, vagy egyáltalán Lego tesztelő, összerakni mindent még megjelenés előtt, hát instant gyerekkori álom. Jól hangzik, 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a folytatásban a hasonló álmok és az álomzenék. Molokod, Time is Now, imádom ezt a dalt, ez érkezik hamarosan, most pedig a Bomban és a Szexepilem a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mennyire imádom ezt a Molokó dalt, ez volt The Time Is Now, ezzel pedig lezártam az órát, és sokak munkaidejét is, hiszen mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek, és lehet hazaindulni. Például George Michael dalára jön a Fast Love. És itt lesz majd 4 óra után Bály Alex és a Slepp is, és az Emlékszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tárgyalás volt a Terézvárosi házfalomlás ügyében. Befejeződik a fűtési szezon. 100 éves lett Sir David Attenborough. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nincs felelősségvállalás, tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti Terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A bírósági tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya feletti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az út testre zuhant, 3 ember sérült meg, egyikük Tóth Nikolett, az Operettszínház táncművésze, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. A jó idő beálltával hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokat és fejlesztéseket tervezi. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten, a legtöbb épületben. A korszerű szabályozó rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor emelkedik a külső hőmérséklet. Ünnepel a természet hangja, 100 éves lett Sir David Attenborough, természettudós, az ismeretterjesztő televíziózás úttörője. Több mint 70 éve tartó munkássága alatt 100-nál is több dokumentumfilm és sorozat készítésében vett részt produceri, rendezői, írói, narrátori vagy műsorvezetői szerepkörben. Ő az, aki nem csak a bolygót mutatta be, hanem ráébresztett minket a klímaválságra is. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, de a nemesítést meg kéne erősíteni.
1: Felhős, olykor napsütéses időnk van, lehűlt a levegő, mindössze 24 fokot mérhetünk délután, mérsékelt marad a légmozgás. Holnap, kora reggel a délkeleti határhoz közel, kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után is izgalmas zenék és csupa-csupa igazi délutáni kedvfeldobó muzsika. Maroon 5 Makes Me Wonder hamarosan érkeznek, de jön Jennifer Lopez is és a Get Right. Én Majoros Rita vagyok, a Deep Dish-sel és a Flashdance-szel pedig már nyitom is az órát. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, szép napot!

99.5 Best FM a legjobb zenék. Most így fél öt előtt egy kicsivel nem a mozi ajánlót hoztam, mert hogy pár órával ezelőtt David Attenborough 100. születésnapja alkalmából ajánlottam nagyjából bármelyik dokumentumfilmjét. Most inkább a Magyar Fagylalt napjára hívom fel a figyelmet, mert az bizony ma van. Jó idő is van, úgyhogy munkából hazafelé, akár kollégákkal összeállva lehet egy jót fagyizni, és nagyon-nagyon sok fagyizó és cukrászda csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy féláron adják a fagyit. Na de, nem is akárhogy. Igazából egy dologra kell figyelni, arra, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljunk, így jár a kedvezmény, úgyhogy lehet fagyizni és mindenféle finomságot megkóstolni. Önöknek melyik a kedvenc íz? 0620 55 55 155, ez az

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-esen Nagykereki térségében, az M35-ös felé, a 240-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva. A 7-es főúton Siófok térségében két autó karambolozott a 104-es kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 71-es főúton pedig Balatongyörök átkelési szakaszán 5 autó ütközött, a 94-es kilométernél le is zártak fél útpályát, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem

Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra jönnek a leges, legfrissebb hírek, aztán Eve Gwen Stefanival. És jön majd Vastag Csaba is.
2: Megyek a vírus fénye után, és megyek a tévedéseim ország útján.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Megvan az új igazságügyminiszter jelölt, baj van a Pennis Bassóival. 100 éves lett Sir David Attenborough. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyminiszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségről. Azt közölte, nem szerette volna, hogy mivel ő Magyar Péter sógora, ez árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny Tugó brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával elnevezésű termékeket vetették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőségmegőrzési ideje. Ünnepel a természet hangja. 100 éves lett Sir David Attenborough, természettudós, az ismeretterjesztő televíziózás úttörője. Több mint 70 éve tartó munkássága alatt 100-nál is több dokumentumfilm és sorozat készítésében vett részt produceri, rendezői, írói, narrátori vagy műsorvezetői szerepkörben. Ő az, aki nem csak a bolygót mutatta be, hanem ráébresztett minket a klímaválságra is. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
10: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
9: Felhős, olykor napsütéses időnk van, lehűlt a levegő, mindössze 24 fokot mérhetünk délután, mérsékelt marad a légmozgás. Holnap, kora reggel a délkeleti határhoz közel, kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 órát is a hátunk mögött hagytuk már, ez azt jelenti, hogy még azért van egy óránk együtt rádiózni. 16 óráig vagyok itt, és addig hozom a legjobb zenéket. Majoros Rita vagyok. Mindjárt érkezik Szakács Gergő és a Van-e még, de itt lesz Dario G, jön majd Soláma, és Mark Ronson és Amy Winehouse-zal. Így pedig Gwen Stefani-val nyitja az órát. 99.

99.5 Best FM a legjobb zené. Kinek mi lenne az álom munkája? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Jázmin smink márkák új termékeinek kipróbálója lenne. Ingyen beauty hall minden héten, és imádná. Roland autótesztelő lenne, méghozzá egy mediterrán tengerparti úton. Nem is kérdés. Nem is hangzik rosszul. Kata macska kávézó hivatalos cica simogatója lenne. Levente pedig profi pizza kóstoló, mondjuk Nápolyban. Ah, ez instant boldogság. 06 20 55 55 155 jöhetnek még az álom melók az óra végéig. Ha valaki mondjuk zenetesztelő lenne, akkor mondjuk nálunk jelentkezhet, és hallgathat Mark Ronsont, Amy Winehouse-dal érkezik a Valerie, előtte Show Lama, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: 99.5 Best FM a legjobb zené. Ki mivel tölti a hétvégét? Holnap állítólag isteni időnk lesz. Reggel még lesz egy-két felhő az égen, de aztán délután a napsütésé lesz a főszerep, és 21-26 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, úgyhogy szerintem az azért elég jó kis, akár kiránduló idő. Én majd ezt tervezem, aztán remélem össze is jön, na, de kíváncsi vagyok az önök programjára is. 0620-55-55-155. Mellé küldöm a Best FM legjobb zenéit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Eddig tartott a délutáni program, de péntek van, úgyhogy jön az esti már is, hiszen White Boy már itt is van a másik stúdióban, és kezdi elemezeket pörgetni. 6 óra után Night Shift, 7 óra után pedig lesz majd egy társa, méghozzá Slim Fit, úgyhogy jó bulit kívánok mindenkinek, és igazán jó hangulatot. Hétvégén pedig találkozunk szintén holnap és holnap után is, mert hogy 6 órától én ébresztek majd mindenkit a hétvégén, úgyhogy tartsanak velem, már még minden jót, majd Rita vagyok, Vízhal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
7: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó. Úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanú kihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cella információk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű, több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Night Shift Extra, amikor is a 6 rezidensünk közül valaki visszatér, és nyom plusz 1 órát, ami hát nyilván engem is arra kötelez, hogy ugyanabban a stílusban nyomjam én is a saját órámat 6 és 7 között. Szerintem már ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz a visszatérő vendég, de ha mégsem, akkor mondom, ma is hip-hop és R&B a menü, akárcsak szombaton, úgyhogy szombati rezidensünk Slim Fit érkezik majd 7-től a lemezjátszok mögé, addig pedig én White Boy 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben.

És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Nightshift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Nightshift, így keressetek minket.

0: Budapest legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse.

0: este.
1: Még egy óra erejéig szombatot varázsolunk a péntekből. Már végül is ez így hosszú hétvége alatt, igazából teljesen mindegy. Szóval a szombati rezidensünk Slim Fitz érkezik a mai Night Shift Extrában. A következő órában ő pakolja majd a legkitűnőbb hip-hop és R&B darabokat. Helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Icarus találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, a magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Icarusok lesznek, 5 darab faros Icarus, egy 311-es Icarus. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Most nem tudom ezt, hogy darabos anyukákat kell ezen átküldeni, vagy ez olyan eszköz, amit csak anyukák használhatnak. Tehát, hogy mamaszita ezt.
4: Figyelj, menj haza aludni.
3: Hangya vagyok, hello.

0: Best FM-en.
1: Szóval erre a vonatra felülve, hogy elkezdted a műsort.
2: Én sziasztok, Slimfit vagyok. Igen, csak tehát, hogy a hangyaféle szarszó viccek kedről átültetve. Igen, szóval.
1: Szóval, hogy akkor politikailag korrekten ő Szenyor Rita.
2: Szenyor Rita. Nem tudom, akik jártak Tájföldön meg ilyenek, ők láttak már ilyen Szenyor Ritákat. Én általában ezt azt szoktam mondani, hogy vagy Szenyor Rita, tehát hogy egy ilyen kellemetlen attitűddel rendelkező hölgy. Véletlenül is ez a keverendő, ami Majoros Ritánkkal, ugye, aki délutánonként vezet műsort. Tényleg elvicceltük itt az elejét. Hip-hop és R&B. Igen, mert hogy ezt szóltunk múlt szombaton, hogy a mai Nácsip Extrában Slimfit fog majd szolgáltat teljesíteni, úgyhogy éppen ezért hoztuk most egy nappal előrébb a szombati életérzést. Szóval hip-hop és R&B.
1: S hoztam hálózsákot.
2: Jó van akkor.

Best FM, a legjobb zenék. 25 novembere után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Sissy Penistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nathéval, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Csak nem 2000 mentős díjaztak országszerte. Magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon kereső program segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazmaközpontba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Régen volt olyan a diszkó, vagy lassúzós blokk. Hát ha most ilyen komplett hosszú blokk nem is lesz, de azért jó párszor lehet majd egy picit így szerelmesen billegni. A másikkal For the Cause, Ain't No Sunshine, Craig David, Walking Away, illetve All For One, I Swear. Na meg a sor legelején is. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.
0: Ez a Night Shift.

Fest FM, a legjobb zenék. Filmforgatás van a 6. kerületben, úgyhogy éppen ezért nem lehet majd autóval közlekedni, mert hogy lezárják majd a Terész körút bizonyos szakaszát ma éjfélig, illetve holnap egész nap a Nyugati téri parkoló lesz majd forgatási hely.

Next FM a legjobb zenéket. Ha már itt megénekelték az elmúlt percekben a csillagokat, az eget, most meg a napsütést, nem tehetem meg, hogy nem mondok pár szót az időjárásról. Remek lesz. Tényleg így tudom összefoglalni a szombatot és a vasárnapot is. 27 fokos nappali maximum, sőt szombaton még extrém magas UVB sugárzással is számolni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO akták, egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehér Ház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Icarus találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Icarusok lesznek, 5 darab faros Icarus, egy 311-es Icarus. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Név alapján, illetve a nevének hangzása alapján Mauro Picotto az egyetlen, akiről nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy olasz származású. Bocsánat, Mauro Picotto. De azért lesz még itt két olasz formáció ebben az órában. A Black Machine jön majd a Howie G-vel, a Two Black, pedig a Babes of Love-val, Vanessa Carlton és a Thousand Miles után.
3: Ez a Night Shift a Best

ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hallban, ahol természetesen a legnagyobb sikeren klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

Még három amazing című dalt is pörgetünk itt a Best Ten, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei közül. A George Michael félét sajnos ugye már nem fogjuk tudni hallani élőben, ugyanez igaz az Aerosmith változatára sem, viszont Seal ezzel az amazinggel hamarosan jön Budapestre.

Isten a legjobb zenék, ahogy korábban említettem, jó idő lesz holnap, nagyon jó, 27 fokos nappali maximum és magas UVB sugárzás, szóval a latin hangulat abszolút indokolt, ettől függetlenül természetesen holnap a Night Shift elején, ahogy minden szombaton 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni szombati rezidensünkkel, Slim Fit-tel, ez játszott magad. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, jön Junior Jack és az Esamba, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: klubzenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. Dog Child. Big Rockin'.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.